következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

0: aki szerintem úgyis aztán onnan másfele megy majd.
1: Hát a tők is végeznek, aztán kész, nem az emberek. Vannak még azt az éjszakokat.
2: Az egy jó kocsma kéne, ahova még egy sört vezel, nem tudom
1: sehol. Egy kocsma vagyok kettő, csak nekem ugye
2: tudom, nem
1: hogy ilyen csülés van.
2: Persze, de az csak most még nekünk annyira, de még a srácok, hogy valahol egy sört megint, nem csak egyszer, hogy hova menjek el vele, mert nem tudom, hogy
1: jó kézmány.